Radio Moçambique. Irikumupa, maverekete ondimi uchindao. Radio Moçambique. Irikumupa, maverekete ondimi uchindao.

de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau. Rádio Moçambique, Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau.